Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt.